0: Para más podcast, sigue escuchando Europarla Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Os insetos polinizadores, como as abelhas, as borboletas e os besouros, desempenham um papel fundamental no nosso ecossistema, mas enfrentam uma série de ameaças em todo o mundo, incluindo as alterações climáticas, a perda de habitats, as pragas e a monocultura intensiva. Estas ameaças estão a conduzir a um declínio drástico das populações de espécies de polinizadores selvagens e de criação, que são essenciais para o nosso bem-estar e natureza. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste podcast, vamos ver o que a UE faz para proteger estas pequenas criaturas. Sabia que quase 90% das espécies de plantas de flores silvestres, mais de 75% das culturas alimentares e 35% das terras agrícolas em todo o mundo dependem total ou parcialmente da polinização animal? Os polinizadores não só contribuem diretamente para a segurança alimentar, como também são fundamentais para a conservação da biodiversidade. De acordo com algumas estimativas, são diretamente responsáveis por até 15 mil milhões de euros da produção agrícola anual da UE. Os polinizadores desempenham um papel vital na reprodução de plantas de flor, pois ajudam a transferir pólen entre os órgãos reprodutores masculinos e femininos das plantas. Embora a polinização possa ocorrer através de vários meios, como o pólen transportado pelo vento e pela água, os polinizadores animais, sobretudo insetos como as abelhas, as borboletas e os sirfídeos, estão entre os agentes mais eficazes e importantes da polinização. Existem várias espécies polinizadoras, incluindo as borboletas, as aves e os morcegos, mas as mais importantes são as abelhas. Em todo o mundo, há entre 25 mil e 30 mil espécies de abelhas diferentes. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, os polinizadores desempenham um papel decisivo do ponto de vista social, económico e ecológico. No entanto, enfrentam uma série de ameaças a nível mundial, como as alterações climáticas, a perda de habitats, as pragas e doenças e a agricultura intensiva, que estão a conduzir ao declínio drástico das populações destas espécies. Nos últimos anos, o mundo assistiu a uma diminuição preocupante das populações de polinizadores e esta tendência constitui uma ameaça significativa para os ecossistemas, a produtividade agrícola e o bem-estar humano. Dada a urgência desta questão, a União Europeia lançou uma série de iniciativas para combater o declínio dos polinizadores e promover a sua conservação. A resposta da UE à crise dos polinizadores não se limita a medidas políticas, mas implica também um diálogo ativo com os cidadãos e as partes interessadas. Em 2022, a Iniciativa de Cidadania Europeia Salvar as Abelhas e os Agricultores recolheu mais de 1,1 milhões de assinaturas, demonstrando um apoio generalizado do público às ações destinadas a proteger os polinizadores e a promover práticas agrícolas sustentáveis. Salvar as Abelhas e os Agricultores, que é a sétima iniciativa de cidadania europeia bem-sucedida, apela a reduções significativas do uso de pesticidas sintéticos, com destaque para o apoio aos agricultores na transição para práticas agrícolas respeitadoras da natureza. Em 2020, a Comissão Europeia adotou a Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030. Trata-se de um plano a longo prazo, abrangente e ambicioso, para proteger a natureza e reverter a degradação dos ecossistemas. A UE dispõe também de um quadro político bem estabelecido em matéria de biodiversidade que tem proporcionado grandes benefícios à biodiversidade na Europa. Os elementos centrais da política de biodiversidade da UE são a Diretiva Habitats e a Diretiva Aves, que criaram a maior rede de zonas protegidas do mundo, a Rede Natura 2000. Na sua resolução de dezembro de 2019, sobre a iniciativa da UE relativa aos polinizadores, apresentada pela Comissão Europeia, o Parlamento apelou a um programa de ação em grande escala para os polinizadores e à afetação de recursos suficientes para o efeito. Defendeu a inclusão de objetivos vinculativos para reduzir os pesticidas a nível da UE na revisão da Diretiva Utilização Sustentável dos Pesticidas e instou a Comissão a alargar a proibição de três tipos de inseticidas neonicotinoides a todos os pesticidas neonicotinoides. Mas a eliminação progressiva dos pesticidas não é uma tarefa simples. Em junho de 2022, a Comissão Europeia propôs um novo regulamento para reduzir os pesticidas no âmbito do Pacto Ecológico Europeu. O documento foi objeto de uma oposição maciça por parte da indústria dos pesticidas e das organizações agrícolas industriais. Em consequência, a proposta foi diluída e, por fim, em novembro de 2023, não obteve o apoio maioritário do Parlamento Europeu. Caberá agora ao novo Parlamento e à nova Comissão, juntamente com todos os países da UE, encontrar uma solução para salvar os insetos polinizadores. Cuidar das abelhas e de outros polinizadores faz parte da luta contra a fome a nível mundial. A proteção da biodiversidade entre estas espécies é crucial para reforçar a resiliência dos ecossistemas agrícolas e para a adaptação às alterações climáticas. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
2: Euroopa lõimumise edendamine, valimas käimise propageerimine ja kohalike mureküsimuste lahendamine, kõik need on näited euroopalikest prioriteetidest. Oleme neist kõik kuulnud. Aga olge mausad, igapäeva elus võivad need sõnad üpris kaugena tunduda, eriti noortele. Euroopa Komisjon tahab senisest enamate noorteni jõuda. Seetõttu kujundati varasem Euroopa vabatahtlik teenistus ümber varasemast laiahaardelisemaks Euroopa solidaarsuskorpuseks. Selleks, et noori Euroopa arendamisse kaasata, on solidaarsuskorpusel kolm põhimõtet. See peab olema kaasahaarav, aidata tutvusi leida ning suurendama noorte mõjukust. Endine Euroopa Parlamendi liige Mihaela Šojdrova selgitab lähemalt.
3: The main objective of this program is...
2: Programmi peamine eesmärk on ärgitada noori solidaarsustegevuses osalema. Nad saavad vabatahtliku töö kogemuse ja alustavad aktiivselt ühiskondlikus elus osalemist.
3: Active citizens.
2: Ja see pole veel kõik. Euroopa solidaarsuskorpuses on nüüd ka uus valdkond, humanitaarabi. See tähendab, et vabatahtlikuks saab minna ka väljapoole Euroopa Liitu. Endine Euroopa Komisjoni noorte, kultuuri ja spordivaldkonna volinik Tibor Navratsits ütleb, et see on suur samm edasi. Kuna nii riikides kui riikide vahel süvenevad vastuolud ja kultuurilised lõhed, on see tähtsam kui kunagi varem. Tahame tugevdada seda, mida oleme juba saavutanud. Lisaks sellele teeme ettepaneku laiendada vabatahtliku tööd ka humanitaarabile. Sellest võib välja kasvada tõeliselt ülemaailmne vabatahtlike kogukond. Mida peaks tegema noor, kes tahab vabatahtlikuks minna? 18-30-aastased noored saavad kandideerida vabatahtliku töö projektidesse, mis toimuvad rohkem kui 60 riigis. Projekte saab veebilehel sorteerida riigi, valdkonna ja alguskuupäeva kaupa. Kogu vajaliku info leiad Euroopa noorteportaalist. Kui sa pole kindel, kuidas alustada, siis võib sul abi olla noorteportaali küsimustikust, mis aitab sul leida just oma huvidele sobiva projekti. Euroopa solidaarsuskorpuse projektid jagunevad kolme põhikategooriasse. Vabatahtlik tegevus, solidaarsusprojektid ja vabatahtlik töö humanitaarabi vallas. Humanitaarabi valdkonna projektidesse saavad kandideerida kuni 35-aastased osalejad. Veebilehel on iga projekti juures selle põhiinfo, alguskuupäev, kestus ja kandideerimistähtaeg. Samuti on seal ära toodud kandideerimistingimused, vajalikud oskused ja muidugi see, milles töö täpselt seisneb. Kandideerimiseks tuleb tavaliselt esitada CV, kuhu võid lisaks formaalsele haridusele ja kogemusele kirja panna ka oma huvid ja muu tegevuse ning motivatsioonikiri, milles selgitad, miks see projekt sind huvitab. Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi koordinaator Elena Degan selgitab, miks tasub kirja panna ka oma mitteformaalne kogemus. Kõige tähtsam on läbi mõelda oma motivatsioonikiri. Kuna tegemist on vabatahtliku tööga, ei ole pikkajaline töökogemus nõutav. Hoopis rohkem loeb soov Euroopa tasandil tegutseda. Hobid, varasem kollektiivne tegevus ja isiklikud huvid on tihti olulisem kui varasemad töökohad. Kui sind esimeses voorus välja valitakse, võetakse sinuga ühendust. Sind kutsutakse intervjuule, kus räägitakse lähemalt su tulevastest töötingimustest, osalemiseks vajaminevatest dokumentidest, reisikompensatsioonist, viisanõuetest ja sellest, kus sa elama hakkad. Kui kõiges on kokku lepitud ja sa ütled oma lõpliku jah-sõna, võib su teekonda alata. Vabatahtlikuna on sulle alati toeks nii nimetatud vabatahtlike turvavõrk. See koosneb inimestest ja organisatsioonidest, kes vabatahtlike projektidesse saatmist korraldavad. Turvavõrgustiku kuulub näiteks saatev organisatsioon, kes aitab sul valmistuda, pakub koolitusi ja kinnitab projekti. Vastuvõttev organisatsioon koha peal, kes korraldab su majutuse, toitlustamise ning maksab väikest toetust ja reisikompensatsiooni. Kohalik juhendaja, kes aitab sul võõra kultuuriga harjuda ja probleeme lahendada. Ja riiklik büroo, kes kontrollib, et kõik vastaks Euroopa Solidaarsuskorpuse nõuetele. Nagu näed, ei ole sa sugugi üksi. Kohale jõudes hakkadki kohe tööga pihta. Töönädal on enamasti 30-38 tunni pikkune, aga solidaarsuskorpuses osalemine ei anna sulle mitte ainult töökogemust, see annab ka elukogemuse. Euroopa Solidaarsuskorpuses saad sa tõelise kultuurikümbluse osaliseks. Sa tunned, et kuulud ühte nii kohalike kui ka euroopalike väärtustega. Kui sa ei oska eriti oma riigi sihtkeelt, siis ära muretse. Sulle antakse tasuta veebipõhist keeletuge ükskõik millises Euroopa Liidu ametlikus keeles. Lisaks saad käia keelekursustel. Et uues paigas kergemini kohaneda, juhendatakse sind koha peal igati ning antakse hüva nõu. Sa kohtud teiste vabatahtlikega ja hakkad oma tugivõrgustiku kasvatama. Projektiperioodi poole peal teed kokkuvõtte seni tehtust, jagad oma kogemusi ja planeerid järgmisi samme. Kõik see on kasulik nii su isiklikule kui ka tööalasele arengule. Mõnede vabatahtlike jaoks on Euroopa Solidaarsuskorpuseles esimene samm pikal teel. Näiteks endine vabatahtlik Adrian Kobol ütleb, et solidaarsuskorpuse kogemus viis ta hiljem praktikale Euroopa Parlamenti. Vabatahtliku töö juures on tore see, et kõigil on oma põhjus seal olla. Mis iganes põhjusel sa seal oled? Kas valmistud mõneks hilisemaks vabatahtliku töö projektiks? Plaanid taotleda stipendiumi doktoritööks või võtad vaheaasta, et mõtteid korrastada? Euroopa Solidaarsuskorpus annab sulle võimaluse ennast teostada, olgu su elutee milline tahes. Ja eriti tähtis on see, et mis iganes sa pärast vabatahtlikuks olemist ei tee, sa saad sealt palju vajalikku infot, tutvusi ja kõike, mida sul edasi minekuks vaja on. See on igal juhul võimalus avastada teissuguseid olusid, tundmatuid kohti, saada uusi tutvusi, näha asju uue nurga alt ja avardada oma silmaringi. See on minu meelest kõige tähtsam. Euroopa Solidaarsuskorpus on rohkem kui rida sinu CV-s. Carmen Sands oli vabatahtlik Horvaatias ja talle oli see tõeline hüppe enesearengus. See aeg oli tõsine enese sisse vaatamise aeg. Peale selle, et sain omal alal töökogemuse, avastasin ka mitmeid uusi asju, mida mulle teha meeldib. Näiteks kartsin ma varem paaniliselt avalikku esinemist, aga nüüd meeldib see mulle väga. Enam pole mul mingit trambipalavikku. Kui sain hakkama horvaadi teismelistele hispaania keele õpetamisega, saan hakkama ka kõige muuga elus. Põhimõtteliselt arenesin ma tohutult ja sain kõvasti enesekindlust juurde. Olen veendunud, et oma mugavustsoonist väljaastumine ja teisel maal enda proovile panemine on väga vajalik.
4: es totalmente necesario.
2: Euroopa solidaarsuskorpuses osalemine on rohkem kui projektid ja poliitika. See on küpsemine, oma tee ja oma koha leidmine Euroopas. Kui sul tekis huvi, siis mine Euroopa solidaarsuskorpuse veebilehele ja vali välja oma järgmine suur seiklus. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebilehelt.
5: Maja 2004 roku był historycznym punktem zwrotnym dla 10 krajów leżących w centrum Europy. Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry dołączyły do Unii Europejskiej. Był to bardzo uroczysty moment. Świętowaliśmy wtedy zjednoczenie Europy i cieszyliśmy się z nieograniczonych możliwości, jakie otwierało rozszerzenie. Posłuchajmy o tym wyjątkowym wydarzeniu. Unia Europejska wielokrotnie rozszerzała się o nowe państwa członkowskie. Lecz rozszerzenie, które miało miejsce w 2004 roku, było największym w historii. Unia Europejska przyjęła 10 nowych krajów: Cypr, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry. Po tym rozszerzeniu Unia składała się z 25 państw członkowskich. Snute w tamtym czasie plany zakładały, że z czasem Unia będzie liczyć 30 państw członkowskich. Dlaczego rozszerzenie z 2004 roku jest tak znaczące? Po pierwsze, było to największe rozszerzenie Unii Europejskiej. Państwami członkowskimi Unii zostały 3 były republiki radzieckie, Litwa, Łotwa i Estonia, 4 były państwa satelickie Związku Radzieckiego, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, była Republika Jugosławii, Słowenia oraz 2 wyspy śródziemnomorskie, Cypr i Malta. Kraje te weszły na drogę ściślejszej współpracy, dobrobytu i solidarności. To rozszerzenie nie tylko zwiększyło liczbę państw członkowskich. Zasygnalizowało też zmianę w krajobrazie geopolitycznym, co ukształtuje przyszłość Europy. Granice Unii Europejskiej rozszerzyły się na wschód, a sama Unia wzmocniła swoją rolę jako siła stabilizująca Europę. Dlaczego te narody chciały przyłączyć się do Unii? Dla wielu z nich była to szansa na utrwalenie zdobyczy demokracji i wolności, bo to właśnie je symbolizowała Unia. Rozszerzenie nastąpiło po tym, jak w Europie Środkowej i Wschodniej upadły reżimy komunistyczne. Koniec komunizmu umożliwił tym państwom przejście do demokracji i gospodarki rynkowej. To historyczne rozszerzenie z 15 do 25 państw członkowskich było kulminacją długiego procesu akcesyjnego. Dokonało się też zjednoczenie Europy przez pół wieku podzielonej żelazną kurtyną i zimną wojną. Rozszerzenie z 2004 roku zwiększyło też liczbę języków urzędowych w Unii. Było to dla instytucji unijnych bezprecedensowe wyzwanie. Liczba unijnych języków urzędowych wzrosła z 11 do 20. 9 nowych języków to czeski, estoński, litewski, łotewski, maltański, polski, słowacki, słoweński i węgierski. W służbach tłumaczeniowych Parlamentu Europejskiego powstało 9 nowych działów tłumaczeniowych. Pracujący w nich tłumacze zaczęli przekładać na swoje języki ojczyste wszystkie niezbędne dokumenty. W latach poprzedzających rozszerzenie, gdy trwały negocjacje w sprawie członkostwa, już pracujący w instytucjach specjaliści językowi zaczęli przygotowywać się do wprowadzenia nowych języków i brali udział w szeroko zakrojonych programach nauki języków. Kalejdoskop unijnych języków stał się świadectwem jej zaangażowania w integrację i różnorodność. Język to nie tylko narzędzie komunikacji, to okno na historię, kulturę i tożsamość danego kraju. Dzięki tłumaczeniom pisemnym i ustnym Unia dokłada starań, by każdy głos był słyszalny. Po tym wielkim rozszerzeniu nastąpiło kolejne. W 2007 roku do Unii przystąpiły Bułgaria i Rumunia. W 2013 roku państwem członkowskim została też Chorwacja. dwie dekady później nadal w całej Europie widzimy, jak ważne było rozszerzenie z 2004 roku. Unia była wtedy i jest nadal ostoją nadziei, postępu i współpracy w ciągle zmieniającym się świecie. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
4: L'Union européenne dispose de plusieurs types de textes législatifs. Certains sont contraignants, d'autres ne le sont pas. Certains s'appliquent à tous les États membres, d'autres à quelques-uns seulement. Nous nous intéressons aujourd'hui à un type de texte bien précis, les directives.
6: Une directive est un acte juridique adopté par les institutions européennes qui fixe un objectif à atteindre pour les États membres. Les directives font partie de ce qu'on appelle le droit dérivé de l'Union. Le droit dérivé, c'est l'ensemble du droit qui découle des principes et des objectifs fixés par les traités européens. Ces traités constituent quant à eux le droit primaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les traités de l'Union européenne, nous vous invitons à écouter l'épisode de cette série qui leur est dédié.
4: Mais revenons-en à notre sujet, les directives. Prenons l'exemple de la directive européenne sur les plastiques à usage unique. L'objectif de cette directive est de réduire l'incidence de certains produits en plastique à usage unique sur l'environnement. Pour ce faire, la directive demande aux États membres de l'Union de réduire, voire d'interdire, l'utilisation de produits tels que les assiettes, les pailles et les gobelets en plastique non réutilisables. Cette directive a été publiée en juin 2019 et elle est entrée en vigueur en juillet 2021. Tout ce processus a bien entendu pris du temps. Il a fallu introduire la directive dans les droits nationaux, écouler les stocks existants de produits en plastique à usage unique et adapter nos modes de consommation. Mais regardez autour de vous. À présent, les pailles en verre ou en papier ont largement remplacé leurs congénères en plastique.
6: Le processus d'élaboration d'une directive consiste en plusieurs étapes. D'abord, la Commission européenne fait une proposition. Ensuite, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne examinent cette proposition et y apportent des modifications appelées amendements. Le Parlement joue un rôle à la fois dans l'élaboration et dans l'adoption de la directive. La dernière étape consiste à introduire la directive dans le droit national des États membres de l'Union. Ce processus porte le nom de transposition. Contrairement aux règlements, qui sont applicables directement dans les États membres, les directives doivent être transposées dans le droit national. Mais comment ça se passe ? Ce sont les autorités nationales de chaque État membre qui déterminent comment introduire la directive dans le droit national. En général, cette étape doit avoir lieu dans les 2 ans suivant l'adoption de la directive. Ce délai peut cependant être prolongé si besoin, afin de garantir une transition plus harmonieuse vers les nouvelles règles pour le marché européen et les États membres.
4: Pour qu'une directive prenne effet, les États membres de l'Union doivent adopter des mesures permettant d'atteindre les objectifs fixés par le texte. Les autorités nationales doivent faire part à la Commission européenne des mesures adoptées. Si elles ne le font pas, la Commission peut engager une procédure d'infraction pour ce manque de communication. Même si une directive fixe des normes minimales, rien n'empêche les États membres de fixer des normes plus élevées. Il est d'ailleurs possible que leur propre système juridique impose déjà des normes plus strictes. En revanche, ils ne peuvent pas établir des normes inférieures aux normes minimales fixées par la directive. Les directives fixent donc des seuils communs, visant à harmoniser les règles dans toute l'Union. Lorsqu'un État membre ne transpose pas une directive dans son droit national, ou qu'il ne le fait pas correctement, la Commission peut également engager une procédure d'infraction. Si le problème n'est pas résolu après un premier avertissement, la Commission peut décider de porter l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne. Dans certains cas, la Commission peut demander à la Cour d'imposer des sanctions financières à l'État membre concerné.
6: Le montant de la sanction doit être proportionné à la gravité du cas et doit avoir un effet dissuasif. En effet, la sanction doit être suffisamment élevée pour garantir que l'État membre se conforme. Le montant doit donc être supérieur aux bénéfices que tire le pays du non-respect de la directive. Il doit également être suffisamment élevé pour garantir que l'État membre ne manquera pas à nouveau d'appliquer la directive. Le montant de la sanction varie aussi selon les capacités de paiement du pays. L'objectif n'est en aucun cas de mettre un État membre en difficulté financière, ce qui n'aurait d'intérêt pour personne. Au contraire, le but premier d'une procédure d'infraction est de veiller à ce que les États membres appliquent la législation européenne dans l'intérêt de chaque citoyen de l'Union.
4: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
7: L'insett li dakru bħan naħal il-frifet u l-ħanfus għandhom ir-rwol fundamentali fl-ekosistema tagħna. Iżda dawn qed jiltaqgħu ma' bosta teddid madwar id-dinja kollha fosthom it-tibdil fil-klima, it-telf tal-habitats, il-pesti u l-bidja intensiva msejsa fuq prodott wieħed biss. Minkejja r-rwol vitali tagħhom fil-benesseri u n-natura tagħna, dan it-teddid qed iwassal għal tnaqqis drammatiku fil-popolazzjonijiet kemm tal-ispeċijiet ta' dakkara selvaġġi kif ukoll ta' dawk ġestiti. Qed tisma' naħdmu aktar għal leġiżlazzjoni aħjar u f'dan il-podcast se nagħtu ħarsa lejn x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tipproteġi dawn il-kreaturi ċkejkna.
8: Kont taf li kważi 90% tal-pjanti bil-fjuri selvaġġi fid-dinja jiddependu għal kollox jew tal-inqas mod parzjali mid-dakkir tal-annimali? Barra minn hekk aktar minn 75% tal-ilejjel tal-ikel fid-dinja u 35% tal-art agrikola globali jiddependu mid-dakkir ukoll. Id-dakkara mhux biss jikkontribwixxu direttament għas-sigurtà tal-ikel, iżda huma wkoll kruċjali għall-konservazzjoni tal-biodiversità. Skont xi stimi, sa 15 biljun euro tal-produzzjoni agrikola annwali tal-Unjoni Ewropea tista' tiġi attribwita direttament lilhom. Id-dakkara għandhom rwol vitali fir-riproduzzjoni tal-pjanti bil-fjuri, peress li jgħinu biex jitrasferixxu trapp tad-dakra bejn il-partijiet maskili u femminili tal-pjanta. Id-dakkir jista' jsir permezz ta' mezzi differenti, bħal pereżempju meta trapp tad-dakra jinġar mir-riħ u mill-ilma. Madankollu, l-annimali dakkara, b'mod partikolari l-insetti bħal naħal il-frifet u d-dubbin żunżani, jiġifieri il-hoverflies, huma fost l-aktar aġenti effettivi u importanti tad-dakkir.
7: Hemm diversi speċijiet ta' dakkara, fosthom il-frifet, l-għasafar u l-frifet il-lejl, iżda l-aktar importanti huma n-naħal. U madwar id-dinja kollha hemm bejn 25,000 u 30,000 speċi differenti ta' naħal. Skont l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti, id-dakkara għandhom ir-rwol kruċjali mill-lat soċjali, ekonomiku u ekoloġiku. Dawn qed jiltaqgħu mat ta' teddid madwar id-dinja kollha, fosthom it-tibdil fil-klima, it-telf tal-habitats, il-pesti u l-mart u l-agrikoltura intensiva. Teddid bħal dan qed iwassal għal tnaqqis drammatiku fil-popolazzjonijiet ta' dawn l-ispeċijiet.
8: F'dawn l-aħħar snin, id-dinja ra tnaqqis inkwetanti fil-popolazzjonijiet ta' dakkara, u din ix-xejra qed toħloq teddida sinifikanti għall-ekosistemi, il-produttività agrikola u l-benessri tal-bniedem. Minħabba l-urġenza ta' din il-kwistjoni, l-Unjoni Ewropea nediet sensiela ta' inizjattivi bilan li jiġi indirizzati tnaqqis tad-dakkara u tippromovi l-konservazzjoni tagħhom. Ir-rispons tal-Unjoni Ewropea għall-kriżi tad-dakkara mhuwiex limitata għall-miżuri ta' politika biss. Dan jinvolvi wkoll impenn attiv mal-membri tal-pubbliku u l-partijiet ikkonċernati. Fl-2022, l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej insalvaw lin-naħal u lill-bdiewa ġabret aktar minn 1.1 milion firma. Dan wera li hemm appoġġ pubbliku qawwi biex tittieħed azzjoni ħalli jiġu protetti d-dakkara u jiġu promossi prattiki ta' bidja sostenibbli. Insalvaw lin-naħal u lill-bdiewa hija s-seba' inizjattiva ta' suċċess taċ-ċittadini Ewropej. Din l-inizjattiva għandha lan li tnaqqas b'mod sinifikanti l-użu ta' pestiċidi sintetiċi u tenfasizza li l-bdiewa jiġu appoġġati fit-tranzizzjoni lejn prattiki agrikoli li jħarsu n-natura.
7: Fl-2020, il-Kummissjoni Ewropea adottat l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Biodiversità għall-2030. Dan huwa pjan komprensiv, ambizzjuż u fit-tul biex tiġi protetta n-natura u titreġġa lura d-degradazzjoni tal-ekosistemi. L-Unjoni Ewropea għandha wkoll qafas ta' politika dwar il-biodiversità li huwa stabbilit sew. Dan ipprovda benefiċċji kbar għall-biodiversità fl-Ewropa. Il-qofol tal-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-biodiversità huwa d-direttiva dwar il-habitats u d-direttiva dwar l-għasafar. li flimkien ħolqu l-akbar netwerk ta' zoni protetti fid-dinja, jiġifieri n-netwerk Natura 2000.
8: Fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' Diċembru 2019 dwar l-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea dwar il-pollinaturi, imresqa mill-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament appella għal programm ta' azzjoni fuq skala sħiħa għad-Dakara u biex jiġu allokati biżejjed riżorsi għal dan l-an. Huwa rakkomanda l-inklużjoni ta' miri vinkolanti għall-Unjoni Ewropea kollha għat-tnaqqis tal-pestiċidi fir-reviżjoni tad-direttiva dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi. Talab ukoll il-Kummissjoni testendi l-projbizzjoni li bħalissa hija imposta fuq tliet tipi ta' insettiċidi neonicotinoidi għal-pestiċidi kollha bbażati fuq in-neonicotinoidi. Iżda t-tneħħija gradwali tal-pestiċidi mhijiex kompitu faċli. F'Ġunju 2022 il-Kummissjoni Ewropea ipproponiet regolament ġdid biex jitnaqsu l-pestiċidi bħala parti mill-Patt Ekoloġiku Ewropew. Id-dokument irċiva oppożizzjoni kbira mill-industrija tal-pestiċidi u mill-organizzazzjonijiet tal-bidja industrijali. B'riżultat ta' dan il-proposta ddajfet u fl-aħħar mill-aħħar f'Novembru 2023 ma rċevitx appoġġ b'maġġoranza fil-Parlament Ewropew. Issuwa f'idejn il-Parlament il-ġdid u l-Kummissjoni l-ġdida, flimkien mal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea biex isibu soluzzjoni ħalli jsalvaw l-insetti li jdakru.
7: Il-ħarsin tan-naħal u ta' Dakara oħra huwa importanti biex tiġi indirizzata l-isfida tal-ġuħ fid-dinja. Il-protezzjoni tal-biodiversità fost dawn l-ispeċijiet hija kruċjali biex ngħinuhom jibnu r-reżiljenza fl-ekosistemi agrikoli u jadattaw għat-tibdil fil-klima. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europal Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
9: Сприяння європейській інтеграції, заохочення до участі у виборах та вирішення місцевих проблем – усе це – приклади пріоритетів європейської політики. Ми чуємо про них постійно. Але давайте будемо чесними. Коли справа доходить до реального життя, особливо для молодих людей, ці теми можуть здаватися далекими і недосяжними. Прагнучи охопити більшу кількість молодих людей, Європейська комісія перетворила колишню Європейську волонтерську службу на щось більше, назвавши її Європейським корпусом солідарності. Ця програма покликана залучити молодь до формування майбутнього Європи. Вона побудована навколо трьох основних цілей – залучення, об'єднання та розширення можливостей молодих людей. Колишня депутатка Європейського парламенту Міхайла Шойдрова пояснює, як ця ініціатива допомагає молоді розвинути активну громадянську позицію. Основною метою цієї програми є підвищення залученості молоді та організацій до спільних дій, насамперед волонтерської діяльності. Учасники матимуть можливість отримати досвід волонтерства та розпочати свою тривалу діяльність як громадяни з активною громадянською позицією. І це ще не все. Європейський корпус солідарності тепер включає в себе абсолютно новий напрямок – гуманітарна допомога. Це означає, що ти можеш займатися волонтерством не лише в межах Європейського Союзу, але й у громадах по всьому світу, як частина зростаючої глобальної мережі. Колишній європейський комісар з питань молоді, культури та спорту Тібор Наврачич назвав це важливим кроком уперед.
10: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
9: У час зростання розбіжностей і розширення культурних розривів між країнами і навіть всередині спільнот, це важливо як ніколи. Ми хочемо зміцнити та розвивати те, що вже маємо в цей період. З одним важливим нововведенням. Ми пропонуємо також підтримувати волонтерство в операціях з надання гуманітарної допомоги. Це може стати початком створення справжньої глобальної волонтерської спільноти. This can be the start of creating

0: Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának adatai szerint a háború továbbra is egyre több polgári áldozatot követel. 2025 végéig több mint 15 ezer ukrajnai civil vesztette életét, és több mint 40 ezeren sebesültek meg. Az ENSZ menekültügyi főbiztosának hivatala emellett arról számolt be, hogy Ukrajnában még mindig több mint 13 millióan szorulnak azonnali humanitárius segítségre. A háború miatt történelmi távlatokban nézve is hatalmas tömegek kényszerültek lakóhelyük elhagyására, mintegy 4 millióan az országon belül, több mint 5 millióan pedig a világ más részein kerestek menedéket. Sokuk jövője még ma is bizonytalan.
1: Ukrajna gazdaságára szintén hatalmas nyomás nehezedik. Becsülendő a kitartásuk, ám a pusztítás mértéke döbbenetes. A Világbank, az ENSZ, az Európai Bizottság és az ukrán kormány legutóbbi becslései szerint az újjáépítés és a helyreállítás költsége jóval meghaladja majd az 500 milliárd eurót.
0: A háború okozta környezeti károk szintén kritikus szintet értek el. Az ökológiai pusztítás pénzben kifejezett mértéke a harcok eddigi 4 éve alatt elérte a mintegy 75 milliárd eurót. A konfliktus jelentős üvegházhatású gázkibocsátáshoz, a frontvonal mentén kiterjedt erdőtüzekhez, valamint Európa egyik legtermékenyebb termőterületének tartós elszennyeződéséhez vezetett.
1: A háború kezdete óta az EU és tagállamai összesen mintegy 180 milliárd euróval támogatták Ukrajnát. Történelmi fordulatként 2025-ben az EU már több támogatást nyújtott az országnak, mint az Egyesült Államok, és először fordult elő, hogy katonailag is segített, mégpedig több mint 65 milliárd eurót elkülönítve a teljes keretből. Ukrajna így több száz harckocsira és kifinomult légvédelmi rendszerekre tehetett szert. Mintegy 32 milliárd euró sorsáról még nem döntött az Unió. Mindeközben az Ukrajna eszköz elnevezésű célzott uniós pénzügyi támogatási programból 2027 végéig 50 milliárd eurót kap az ország a túléléshez. A kifizetések az ukrán kormány által felvázolt méreható reformok és nagy beruházások megvalósításához vannak kötve.
0: Ezzel párhuzamosan az EU egyre nagyobb gazdasági nyomást gyakorol az orosz kormányra. 2025 végéig összesen 19 szankciócsomagot hajtott végre. Bár a szankciók Oroszországban az infláció növekedéséhez és a gazdaság zsugorodásához vezettek, a parlament újra és újra felhívja a figyelmet arra, hogy Moszkva árnyékflották segítségével kijátsza a korlátozásokat, ezért a szankciók hatékony betartatása fontosabb, mint valaha.
1: Az Európai Parlament mindig is az Oroszországgal szembeni szankciók szigorítását és az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozását szorgalmazta. Az utóbbi szempontjából fontos áttörést jelentett az Ukrajna hitelezési együttműködési mechanizmus létrehozása. Ennek az innovatív eszköznek a lényege, hogy az Ukrajnának nyújtott hitelek törlesztésére használja fel a közel 300 milliárd eurónyi befagyasztott orosz állami vagyonból származó rendkívüli bevételeket. A G7-eknek és az EU-nak sikerült egy 45 milliárd eurós hitelcsomagról megállapodniuk, ám az Európai Parlament továbbra is azon a véleményen van, hogy magukat a befagyasztott vagyoni eszközöket is el kellene kobozni, mert ebből fizetne Oroszország az általa okozott pusztításért.
0: Az európai és ukrán törekvésekkel párhuzamosan az Egyesült Államok is javaslatokkal állt elő a megbékéléshez. 2025. novemberében a Trump adminisztráció 28 pontos béketervet terjesztett elő, amelyben kitért többek között a tűzszünet feltételeire, egyes megszállt régiókban az aktuális területi fennhatóság elismerésére, valamint bizonyos Ukrajnának nyújtott feltételekhez kötött amerikai biztonsági garanciákra. A béketerv olyan pontokat is tartalmazott, amelyek korlátozzák Ukrajna jövőbeli katonai kapacitását, és kizárják az ország NATO tagságát. Az ukrán és az európai vezetők vitatták ezeket a kitételeket, az érintett felek pedig nem fogadták el őket.
1: 2022-ben az invázió kiteljesedését követően Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke Kijevbe látogatott, elsőként a magasrangú uniós tisztviselők közül. Ezzel is jelezte az EU-Ukrajna támogatása iránti elkötelezettségét. 2025. novemberi plenáris ülésén a parlament újra megerősítette, hogy szilárdan támogatja az országot a konfliktusban.
2: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
0: Ez a ház az első naptól kezdve Ukrajna népe mellett áll, és ez ma sincs másképp. Bizakodóak és hálásak vagyunk, hogy sikerült elmozdulni a béke irányába az Egyesült Államok közbenjárásával. Európában viszont tudjuk, hogy valódi békére van szükség. Olyan békére, amely tiszteletben tartja a felek méltóságát, amely igazságos és szabadságot hoz. De legfőképpen olyanra, amely azon az elven alapul, hogy Ukrajna nélkül nem lehet Ukrajnáról dönteni.
2: It must be based on the principle of nothing about Ukraine without Ukraine.
1: A parlament elnöke kijelentette, hogy az Európai Unió a maga részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy létrejöhessen az a nehezen körvonalazódó béke megállapodás, amely mellett mindig is kardoskodott.
0: Az Európai Parlament az Unión belül látja Ukrajna jövőjét. 2024. júniusában hivatalosan is megkezdődtek a tárgyalások az ország uniós tagságáról. Azóta Ukrajna rendkívüli erőfeszítéseket tesz azért, hogy jogszabályait összhangba hozza az uniós normákkal. A teljes jogú tagságért még keményen meg kell dolgoznia, de ebben továbbra is töretlenül segíti az Európai Unió. A tét nem csupán Ukrajna területi integritása, hanem az európai értékek, nevezetesen a demokrácia és a szuverenitás védelme, de mindenekelőtt a béke. Mégpedig igazságos és tartós béke. Outro.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készített.
3: Laiks balsot! Šogad, no 6. līdz 9. jūnijam, miljoniem Savienības iedzīvotāju piedalīsies Eiropas vēlēšanās, lai palīdzētu veidot Eiropas Savienības nākotni. Eiropas parlaments ir vienīgā pilsoņu tieši vēlētā Savienības iestāde, un Eiropas vēlēšanas ir viens no pasaulē lielākajiem demokrātijas pasākumiem. Šajā raidierakstu sērijā detalizēti skaidrosim visu, kas jāzina par gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šajā reizē aplūkosim balsošanas kārtību Eiropas vēlēšanās. Reizi 5 gados Savienības iedzīvotāji ievēla savus pārstāvjus Eiropas parlamentā – Eiropas parlamenta deputātus. Šogad tiks ievēlēti 720 deputāti. Tas ir par 15 deputātiem vairāk nekā pašreizējā parlamenta sasaukumā, kas strādā 705 deputātu sastāvā. Balstoties uz līdzsvarotas proporcionalitātes principu, katra valsts ievēl atšķirīgu deputātu skaitu. Proti, valstis ar lielāku iedzīvotāju skaitu ievēl vairāk deputātu, un katrs deputāts no lielākas valsts pārstāv vairāk cilvēku nekā deputāts no mazākas valsts. No vienas valsts var ievēlēt ne mazāk kā 6 un ne vairāk kā 96 deputātus, kas pārstāv savas valsts pilsoņus. Balsošana Eiropas vēlēšanās katrā Savienības dalību valstī notiek nedaudz savādāk, taču pamatprincipi ir visām dalību valstīm vienādi. Daudzās Savienības dalību valstīs vēlētāji var balsot par politisko partiju, par individuāliem kandidātiem vai par abiem. Eiropas vēlēšanās tiek izmantota proporcionālas pārstāvības sistēma. Tas nozīmē, ka vietu skaits Eiropas parlamentā, ko partija iegūst, ir tieši proporcionāls par šo partiju nodoto balsu skaitam. Bet kam tad ir tiesības balsot? Eiropas vēlēšanās var piedalīties, ja esi Savienības dalību valsts pilsonis un esi sasniedzis tavas valsts noteikto balsstiesīgo vecumu. Lielākajā daļā dalību valstu balsstiesīgo vecums ir 18 gadi. Austrijā, Beļģijā, Maltā un Vācijā pilsoņi var balsot no 16 gadu vecuma, savukārt Grieķijā no 17 gadu vecuma. Turklāt Savienības dalību valstu pilsoņiem, kuri pastāvīgi dzīvo citā Savienības dalību valstī, ir tiesības balsot vai nu savā izcelsmes valstī vai dzīvesvietas valstī, taču balsot drīkst tikai vienā valstī, ne abās. Tad kāda ir balsošanas kārtība Eiropas vēlēšanās? Ierodoties vēlēšanu iecirknī, saņemsi politisko partiju iepriekš sagatavotus savu kandidātu sarakstus. Izvēlies, par kuru partiju balsosi, un iezīmē attiecīgo vēlēšanu zīmi. Atceries, ka balsojot par partiju, tu netieši nobalso par visiem Eiropas parlamenta deputātiem, kurus attiecīgā partija ir izraudzījusies. Partijas pirms vēlēšanām sagatavo savu kandidātu sarakstus tādā secībā, kādā tie tiks ievēlēti, ņemot vērā par konkrēto partiju nodoto balsu skaitu. Dažās valstīs tomēr vēlētāji var balsot tikai par vienu, vai nu par iepriekš sagatavoto sarakstu, vai par atsevišķiem sarakstā iekļautajiem kandidātiem. Tiklīdz balsošana ir slēgta, tiek saskaitītas balsis. Vietu skaitu, ko katra partija ieguvusi Eiropas parlamentā, nosaka pēc partijai nodoto balsu proporcijas. Šādi tiek nodrošināts, ka visas politiskās partijas ir pārstāvētas proporcionāli tam, kādu atbalstu ir saņēmušas no vēlētājiem. Tavs balsojums noteiks, kuri deputāti tevi pārstāvēs Eiropas parlamentā, strādājot pie jauniem tiesību aktiem. Tava balss ietekmēs arī Eiropas komisijas sastāva izraudzīšanos. Šie lēmumi ietekmēs gan tavu, gan citu cilvēku ikdienu visā savienībā. Demokrātija ir vērtība, ko nedrīkst uzskatīt par pašsaprotamu. Tas ir kolektīvs sasniegums, par ko jāuzņemas kolektīva atbildība, tāpēc roka ir jāpieliek ikvienam no mums. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
4: Малко хора са комбинирали успешно брилянтна артистична кариера с силна политическа такава, както Мелина Меркури. Известна актриса и международна филмова звезда, тя се превръща в политическа икона след държавния преврат в Гърция през 1967 година. Пътувайки по света, тя осъжда диктатурата и защитава демокрацията. След падането на режима, тя става най-дългогодишният министър на културата на Гърция, както и основател на Общогръцката социалистическа партия. Меркури работи неуморно за повишаване на културната осведоменост в Европа. Нейният завет продължава да бъде жив чрез инициативи като програмата Европейски столици на културата и фондацията Мелина Меркури. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Амалия Мария Меркури е родена в Атина през 1920 година. След като учи актьорско майсторство, тя бързо става водеща театрална актриса. Ролята, с която пробива в театъра, е в пиесата «Трамвай на име Желание» през 1949 година, а скоро след това тя печели наградата «Марика Котополи» за най-добро женско изпълнение. Първият и филм «Стела», режисиран от Михалис Какоянис, е удостоен с отличие в Кан през 1956 година. Там тя се запознава с американския режисьор Жул Дасен, който в крайна сметка става нейн съпруг и сътрудник. През 1960 година печели наградата за най-добра актриса в Кан с филма «Никога в неделя», който завоюва 5 номинации за Оскар. На 21 април 1967 година, докато играе в Нью-Йорк,